0: érhetetlen dolg. De ez mekkor, belőli át érzol. Belőli át elégyá, belőli át elégyá, belőli át elégyá, belőli át elégyá.
1: Muy buenos días.